kerül a képlet. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: csönget a hajna, miközben alszunk a fűben, cipőben. A sátrad ne, semmi nem várt át, valamivé tettük egymást, hogy mi volt velünk majd.
1: 88.9 Csaba Rádió.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetősége is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektára javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Együttműködnek az óvodák a nyári szünet alatt. Díjesű az Erkel Fesztiválon. Tiltott adatszerzés miatt emeltek vádat egy gyomándrődi férfi ellen. Kiváló Békés Csabai eredmények a szlovákiai gyalogló versenyen. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés döntése alapján nyári együttműködés jön létre a város óvodái között a gyermekek folyamatos ellátása érdekében. A testület elé került előterjesztés szerint az önkormányzati óvodák június 15 és augusztus 19-e között tartanak karbantartási szünetet 5-5 hetes váltásban. Lesz egy olyan hét is, július 20 és 24 között, amikor mindössze 4 intézmény marad nyitva, hogy minden óvoda teljesíthesse a kötelező leállást. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés és elmondta, a városi intézmények mellett az evangélikus és a szlovák óvodák is bezárnak a nyár egy időszakában. Az érintett intézmények ezért együttműködést kértek az önkormányzattól, hogy azoknak a gyerekeknek, akik számára a szülők igényelték a felügyeletet, legyen lehetőségük az önkormányzati óvodákban elhelyezést kapni. Mint hangsúlyozta, mindössze néhány gyermekről van szó. A közgyűlés jóváhagyta a kérést, így július 27 és augusztus 7-e között 10 munkanapon át fogadják a városi óvodák, az evangélikus és a szlovák intézmények óvodáit. A polgármester kiemelte, hogy a gyerekek ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják majd, mint a városi óvodákban járó társaik. Az Erkel Színház idén első alkalommal rendezte meg az Erkel Fesztivál országos musical színjátszó találkozót, amelynek célja az volt, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget adjon azoknak az ifjúsági és gyermekcsoportoknak, amelyek az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat visznek színre. A rendezvényen a Csabai Színi Stúdió kiemelkedő eredményt ért el. Június 5-én és 6-án tartották meg a fesztivált, amely fontos szerepet játszik a fiatal tehetségek szakmai fejlődésében, valamint a magyar musical kultúra népszerűsítésében. A találkozó egyszerre szolgálta a közönség szórakoztatását és a fiatal előadók pályakezdésének támogatását. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán verseny, hanem szakmai fórum is, ahol a résztvevők értékes visszajelzéseket kaphatnak. A musical műfaját kortalannak is értéktartónak nevezték, amely képes megszólítani a különböző korosztályokat. Az Erkel Színház célja, hogy a fesztivál hosszú távon hagyománnyá váljon, és tovább erősítse a fiatal előadó művészek fejlődési lehetőségeit. A produkciókat zenés, színház és ének kategóriában várták, országos szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítva. Az előselejtezőn több mint 50 társulat indult, közülük 7 jutott az élő döntőbe. A Csabai Színi Stúdió a Grim City Rejtély című két felvonásos zenés komédiát mutatta be. Az előadást Kerepecki Nóra rendezte, a koreográfiát Nagy Emese Sára készítette, a zenét pedig Gulyás Levente szerezte. A társulat és tagjai több díjat is elhoztak. A Csabai Színi Stúdió megnyerte az Erkel Fesztivál első díját a zenés színház kategóriában. Szaszák Nikolett lett a legjobb női epizód szereplő, emellett az egyéni ének kategória második helyezettje. Bócsik Lili Amira pedig a legjobb női főszereplő díját vehette át. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság az elmúlt héten vizet juttatott a fekete és fehér körös közötti élőhelyekre. Közlésük szerint az elmúlt évek csapadékszegény időjárása és a gyakoribbá váló aszályok jelentősen megterhelték a térséget. A csökkenő talajvízszint nem csak a természetes élőhelyeket, hanem a körösközi erdők állapotát is veszélyezteti. A helyzet javítása érdekében megkezdték az ökológiai célú vízpótlást. A külső szolgáltató által üzemeltetett váraljai vízkivételi pont segítségével a fekete körös vizét a váraljai tápcsatornán keresztül vezetik be a területre. Innen az Uradalmi egy csatorna és a Gelvácsi főcsatorna hálózatán átjut el a víz leginkább érintett élőhelyekhez. A próbaüzem során a víz már megjelent a csatornákban és bebizonyosodott, hogy a rendszer alkalmas a hosszú távú ökológiai célú vízpótlásra. A beavatkozásnak köszönhetően nem csak a főcsatornák, hanem azok mellékágai is vízhez jutnak. A víz visszatartása és célzott bevezetése javítja az erdők és élőhelyek vízellátását, hozzájárul a talajvízszint stabilizálásához, mérsékli a kiszáradási folyamatokat és kedvezőbb feltételeket teremt a Natura 2000 területek növény- és állatvilága számára.

0: A szarvasi járási ügyészség tiltott adatszerzés büntette miatt vádat emelt egy 47 éves büntetlen előéletű gyomaendrődi férfi ellen. A vádiratban a vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta az egyéni vállalkozóval szemben. A Békésvár megyei főügyészség közlése szerint a sértett mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott a vádlott gyomaendrődi telephelyén. A férfi egy ismeretlen időpontban rejtett kamerát helyezett el az irodaépület mosdójában, a derék magasságban felszerelt WC tartály alján. A kívülről nem látható mozgásérzékelős eszköz színes képet és hangot rögzített, az adatokat pedig egy belső SD kártyára mentette. A vádlott a felvételek közül 32 videót válogatott ki, majd egy pendrive-ra másolta őket. A felvételeken minden esetben a sértett látható az illemhely használata közben. A videókon a nemi szerve meztelen feneke is felismerhető. Bár a mosdót a vállalkozón is sértetten kívül további három alkalmazott és az ügyfelek is rendszeresen használhatták, a vádlott kizárólag a sértettről készített intim felvételeket gyűjtötte össze és tárolta. A jogsértésre akkor derült fény, amikor a sértett 2025. május 16-án a munkájához használt gépjármű középső tárolórekeszében megtalálta az adathordozót. A pendrive tartalmának megtekintésekor felismerte magát a felvételeken, ezért a videókat saját eszközére lementette a hatósági eljárás megindítása érdekében, majd az eredeti pendrive-ról véglegesen törölte azokat. A szlovákiai Bursent Miklóson 57. alkalommal rendezték meg a Záhorská Davidská World Athletics Race Walking Silver Tour nemzetközi gyalogló versenyt, amelyen a Békés Csabai Atlétikai Klub is részt vett. A nagymúltú eseményre közel 20 ország sportolói neveztek, és a több mint fél évszázados története során számos Békés Csabai versenyző ért már el kiemelkedő eredményt. Ezúttal két válogatott atléta képviselte a klubot. Kovács Alexandra bár még U23-as korosztály tagja, a felnőttek mezőnyében indult félmaradó távon. Az utolsó 5 kilométeren egy görög versenyző utolérte és nagy küzdelem alakult ki. Végül Alexandra az 5. helyen ért célba. A mexikói, szerb, ekvádori és görög rivális mögött óriási új U23-as magyar rekorddal, több mint 2 percet javítva egyéni csúcsán. A földi sárakata az U18-as mezőny 5 kilométeres távján állt rajthoz, már a rajt után az éretörtés körönként növelte előnyét. Magabiztos győzelmet aratott a két szlovák versenyző előtt. A Békés Csabai gyalogok felkészítője Urbanikné Rosa Mária volt. A MÁV csoport június 20-án indítja el az idei nyári főszezonját, amely egészen augusztus 30-áig tart. Ezzel együtt újra közlekedik a Békés Csabát a Balaton északi partjával összekötő közvetlen járat a Csabai tekergő. A Vasút Társaság közlése szerint a főszezon idén sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és autóbuszok. A Balaton felé nem csak Budapestről, hanem a Dunántúlról, valamint Észak, Kelet és Dél-Magyarországról is több járat indul majd. A Csabai tekergő első idei menete június 20-án szombaton rajtol. A járat hétvégenként és ünnepnapokon közlekedik, és átszállás nélkül biztosít eljutást Békés Csabáról a Balaton északi partjára. A MÁV szerint a lehetőség évek óta rendkívül népszerű az utasok körében. A vonat visszaútjára is kényelmes megoldást kínál. Szombaton és vasárnap Tapolcáról 16:29-kor indul vissza, és menetrend szerint 22:29-re érkezik Békés Csabára, érintve többek között Gyomát, Mezőberényt és Muronyt. A járat augusztus 20-án és 21-én is közlekedik majd. A főszezoni menetrend részletei a MÁV tájékoztatása szerint hamarosan elérhető lesz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván ezt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Ugye ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok mind a 19 plusz a budapesti iroda szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokban, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly A Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok a mai névnaposainkról. Ne feledkezzünk el, ők a villők, őket mindenféleképpen köszöntsük. Nekik boldog névnapot és jó reggelt mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Győzzük le a reggeli e-mail áradatot a két perces szabály bevezetésével, amelyet David Allen időgazdálkodási szakértő fejlesztett ki. A módszer lényege, ha egy bejövő feladat vagy üzenet megválaszolása kevesebb mint 2 percet vesz igénybe, azt azonnal halogatás nélkül csináljuk meg. Ezzel megakadályozzuk a mikrostresszt okozó tendők felhalmozódását, és akár 40%-nyi mentális energiát is megspórolhatunk már a délelőtt alkalmával. Ez volt a mai napindító tipp, most vissza a dalokhoz.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ma születésnapos a világ egyik leghíresebb szupermodellje, a brazil származású Adriana Lima, illetve szintén a mai napon született, 1929-ben a megrázó történelmi naplójáról is ment Anne Frank, és ma ünnepli a születésnapját DeFranco is 1985-ös születésével. Ők voltak a ma születettek, most vissza a dalokhoz.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ben, nekem örökkére csorog a véremben.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránkért már is a végéhez, nagy lendületben vesszük az akadályokat a reggelben, a következő órában is azonban hasznos infókkal és jó dalokkal rádiózunk együtt. Oh yeah.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolására.

szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie. Hivatalossá vált Magyar Péter európai parlamenti képviselői mandátumának sorsa, miután az Európai Néppárt

míg a delegáció másik új tagja Weisz Viktor Tars Zoltán helyére ülve a Kulturális és Oktatási Bizottságba. A 7-tagú Magyar Néppárti frakciót erősítő Bogdán Csaba mehatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett orvostudományi doktori fokozattal is rendelkezik, míg Weisz Viktor a Londonban

0: és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
3: Több-kevesebb napsütés várható mai napon, eső, zápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
2: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
1: Körös Hírcentrum.
4: Közlekedési információ.
3: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád-Abáca és Kaszaper között is. Jó utat!
2: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor második órája rajtol most el. Köszöntsük ma a villőket, ők a névnaposok, nagyon boldog névnapot nekik, és a mai nap szülötteire is gondoljunk természetesen, a születésnapos ismerősünkről se feledkezzünk meg. Jó reggelt mindenkinek, indul ez az óránk is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Sötétben tapogatózol? Ne keresgélj tovább! Jó megválasztott világítással minden világossá válik. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
6: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
8: 25 év, 25 hét, 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
9: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Ez a Csaba.

0: programajánló támogatója, Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös hírcentrum.
2: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A nagy reggeli rohanásban egy kis érdekesség, információ morzsa. A Békés Csabai evangélikus nagytemplom építésekor, nem tudom, hallott-e már róla, hogy a helyi téglagyárak nem győzték a megrendelést, ezért a lakosok saját otthonaik kemencében és udvarain maguk égették a téglákat, hogy az összefogásoknak köszönhetően elkészülhessen Közép-Európa legnagyobb protestáns temploma. Ez volt a mai érdekességünk, most pedig vissza a dalokhoz. Let's go.

0: Vörös hírcentrum.
1: Időjárás. Várható még eső, zápor, zivatar a nap első felében, délután már ennek kisebb az esélye. 25 fok lesz a legmelegebb órákban.
2: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
3: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
4: Ez a

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: A tegnapi és a ma kedvencei.
10: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
11: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A legfrissebb trendriportok alapján valóságos nosztalgia hullám söpör végig a hazai fiatalok körében. Ugyanis elképesztő sebességgel tér vissza a 90-es évek ikonikus japán őrülete a Tamagocsi digitális háziállat. A cikk kiemelik, hogy a hazai játékboltokban az elmúlt hetekben megkétszereződtek az eladások, sőt Budapesten már egy pop-up Tamagocsi klinika is nyílt, ahol a régi padlásokról előkerült darabok restaurálását és gomb elem cseréjét végzik a fanatikus gyűjtők. Egészen elképesztő.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a július 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Körös Hírcentrum.
8: Közlekedési információ.
9: Békéscsaba és Telegerendás között közműépítés miatt van félpályás útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácás Kaszaper között lehet lassabb a közlekedés. Jó utat!
8: A közlekedési információkat támogatja a Varga Akku Kft. Partner a biztos indításban.
10: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
3: A hideg allergia, orvosi nevén hideg urtikária, olyan állapot, amikor a szervezet a hidegre túlzott reakcióval válaszol. Hideg levegő, hideg víz, vagy akár egy jeges tárgy érintése után a bőr kipirosodhat, viszketni kezdhet, és csalán kiütésszerű duzzanatok jelenhetnek meg. Egyeseknél az ajkak vagy az arc megduzzadása is előfordulhat, ritkán pedig szédülés, rosszul lét jelent. A pontos ok sokszor nem ismert, de a tüneteket stressz vagy fáradtság is felerősítheti. A hideg allergia különösen veszélyes lehet hideg vízben, ezért fontos az óvatosság. A tünetek antihisztaminnal enyhíthetők, tartós panaszok esetén pedig érdemes szakorvoshoz fordulni.
2: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, a labdarúgó világbajnokság híreit hallják a Körös Hírcentrumban. A teltházas mexikóvárosi Azték stadionban látványos megnyitóval kezdődött a világbajnokság csütörtökön este. A fő fellépő Shakira volt, aki a torna hivatalos dalát adta elő, latin-amerikai előadókkal és hagyományos viseletbe öltözött táncosokkal kiegészülve. Az aréna történelmet írt, hiszen az 1970-es és az 1986-os VB után harmadszor rendeztek itt világbajnoki mérkőzést. A nyitó mérkőzés sajnos iramában és színvonalában sem sikerült olyan jól, mint a megnyitó. Mexikó végig fölényben játszott, és már a 9. percben Quiñones góljával vezetést szerzett, aki a szünet előtt kapufát is lőtt. A második félidő elején Shithole kiállítása tovább nehezítette a rendkívül rossz napot kifogó Dél-Afrika helyzetét, majd Jiménez pályafutása első világbajnoki góljával a 69. percben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. Az afrikaiak a hajrában újabb piros lapot kaptak, így a hosszabbításban bekövetkező mexikói kiállítás már nem befolyásolta a 2-0-ás hazai sikert. Érdekesség, hogy a 2022-es világbajnokságon összesen 4 piros lap született, most az első összecsapáson egyből 3-at osztott ki a játékvezető. A péntek hajnali második mérkőzésen a dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert Csehország ellen az A csoport nyitó fordulójában. Dél-Korea már az első félidőben fölényben futballozott, több helyzetet alakított ki, de nem tudott betalálni a fordulás után, és az ázsiaiak veszélyeztettek többet. Ennek ellenére Csehország Krejci fejesével szerzett vezetést egy nagy bedobás után. Wang Imbon azonban hamar egyenlített, majd a 80. percben a csereként beálló Oh Hyung-ju megszerezte a győztes gólt. A csehek ugyan pontrugásból többször veszélyeztettek, de a több helyzetet kidolgozó dél-koreai válogatott megérdemelten nyert 2-1-re. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A nap folyamán többször is friss információval, hírekkel jelentkezünk a 23. labdarúgó világbajnokságról.
4: Free audio post-production by Alphonic.com.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez, köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a 2 órát, és persze holnap is rádiózunk együtt majd ebben az időben. Szép napot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170

alkalmazáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal

fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% között

0: kedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Több-kevesebb napsütés várható mai napon, esőzápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
7: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
12: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
13: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a Csoda Pezsgő.
1: Ez a Csaba. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád, Apáca és Kaszaper között is. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
3: Békés megye

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Even though we both know we're liars and we start each other.

0: Programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
9: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
10: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
11: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
12: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Zápor, zivatar a délután folyamán egyre kevesebb eséllyel fordulhat elő. A legmelegebb órákban 25-26 fokot mérhetünk.
0: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
2: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
3: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, a labdarúgó világbajnokság híreit hallják a Körös Hírcentrumban. A teltházas mexikóvárosi Azték stadionban látványos megnyitóval kezdődött a világbajnokság csütörtökön este. A fő fellépő Shakira volt, aki a torna hivatalos dalát adta elő, latin-amerikai előadókkal és hagyományos viseletbe öltözött táncosokkal kiegészülve. Az aréna történelmet írt, hiszen az 1970-es és az 1986-os VB után harmadszor rendeztek itt világbajnoki mérkőzést. A nyitó mérkőzés sajnos iramában és színvonalában sem sikerült olyan jól, mint a megnyitó. Mexikó végig fölényben játszott, és már a 9. percben Quiñones góljával vezetést szerzett, aki a szünet előtt kapufát is lőtt. A második félidő elején Shithol kiállítása tovább nehezítette a rendkívül rossz napot kifogó Dél-Afrika helyzetét, majd Jiménez pályafutása első világbajnoki góljával a 69. percben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. Az afrikaiak a hajrában újabb piros lapot kaptak, így a hosszabbításban bekövetkező mexikói kiállítás már nem befolyásolta a 2-0-ás hazai sikert. Érdekesség, hogy a 2022-es világbajnokságon összesen 4 piros lap született, most az első összecsapáson egyből 3-at osztott ki a játékvezető. A péntek hajnali második mérkőzésen a dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert Csehország ellen az A csoport nyitó fordulójában. Dél-Korea már az első félidőben fölényben futballozott, több helyzetet alakított ki, de nem tudott betalálni a fordulás után, és az ázsiaiak veszélyeztettek többet. Ennek ellenére Csehország Krejcsi fejesével szerzett vezetést egy nagy bedobás után. Wang Imbon azonban hamar egyenlített, majd a 80. percben a csereként beálló Oh Jung-ju megszerezte a győztes gólt. A csehek ugyan pontrugásból többször veszélyeztettek, de a több helyzetet kidolgozó dél-koreai válogatott megérdemelten nyert 2-1-re. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A nap folyamán többször is friss információval, hírekkel jelentkezünk a 23. labdarúgó világbajnokságról.
5: Free audio post-production by Alphonic.com.
3: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 12-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Egyre több a rolleres baleset, a szakemberek a megelőzés fontosságára figyelmeztetnek. Omega dalokkal támogatják a Tótkomlósi evangélikus templom felújítását. 26 sportág várja az érdeklődőket a mozgás éjszakáján Békés Csabán. Fákat oszt az önkormányzat Gyulán, augusztusig lehet jelentkezni. Országszerte egyre több elektromos rollerrel kapcsolatos baleset történik, különösen a nyári hónapokban. A szakemberek szerint a sérülések számának emelkedése miatt kiemelten fontos a megelőzés, a megfelelő védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása. Dr. Csotya János, a Békésvár megyei központi kórház megyei mozgásszervi sebészeti osztályának osztályvezető főorvos arról számolt be, hogy az elmúlt években főként nyáron jelentősen megnőtt a rolleres balesetek száma, ami komoly terhet ró a sürgősségi ellátásra. A tapasztalatok szerint a balesetek során leggyakrabban a fej, az arc és a felső végtagok sérülnek meg. Ebben szerepet játszik az is, hogy az elektromos rollerek használatánál jelenleg nem kötelező a védőfelszerelések viselése. A főorvos elmondta, hogy a koponya, arc és felső végtagi sérülések rendkívül gyakoriak. Hozzátette, hogy a megfelelő védőruházat hiánya miatt ezek a testtájak fokozottan veszélyeztetettek. Kiemelt, hogy a műtéti beavatkozást igénylő sérülések esetében a rehabilitációs idő jelentősen meghosszabbodhat. A súlyos koponya sérülések utáni felépülés pedig sok esetben kiszámíthatatlan. A szakember szerint a balesetek jelentős része megelőzhető lenne. A rollert használóknak azt javasolja, hogy minden esetben viseljenek megfelelő védőfelszerelést és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Mint fogalmazott, ajánlott a fej, koponya és arcvédelem, valamint a különböző ízületvédők használata is. Emellett a legfontosabbnak a KRESZ szabályok pontos betartását és a folyamatos figyelmet nevezte, hangsúlyozva, hogy az elektromos roller is közlekedési jármű, amellyel ugyanúgy lehet balesetet szenvedni, mint bármely más eszközzel. A szakemberek bíznak abban, hogy a megfelelő tájékoztatás és a tudatosabb közlekedés hozzájárulhat a rolleres balesetek számának csökkenéséhez, és kevesebben szorulnak majd sürgősségi vagy kórházi ellátásra. Különleges zenés áhítatra várják az érdeklődőket június 14-én a Tótkomlósi evangélikus templomban. Az est vendége Szekeres Tamás, az Omega együttes gitárosa lesz, aki zenésztársaival a legendás zenekar legismertebb dalait adja elő. A programban közreműködik a Békés Csabai evangélikus vegyeskar is. A rendezvény célja a közös zenéjemény mellett a templom felújításának támogatása. A kezdeményezésről Kutyai Dániel és Spisák Attila evangélikus lelkészek elmondták, szerintük a zenés áhítat egyszerre kulturális és hitéleti esemény, amelynek fontos része, hogy a zene mellett Isten igéje is megszólaljon. A szervezők azt szeretnék, hogy a program olyanokat is megszólítson, akik ritkábban látogatják a templomot. A gyülekezet számára hosszú ideje kiemelt feladat a templom állapotának javítása. A közel 230 éves épület Tótkomlós egyik legismertebb jelképe, amely nem csak az evangélikus közösség, hanem az egész város számára meghatározó értéket képvisel. A műemléki védettség alatt álló templom felújítása ugyanakkor jelentős anyagi ráfordítást igényel. A lelkészek arról is beszámoltak, hogy az elmúlt években több karbantartás és állagmegóvási munkát már elvégeztek, egyebek mellett korszerűsítették az elektromos hálózat egy részét is. A teljes felújítás azonban várhatóan több ütemben valósulhat meg, amelyhez széles körű összefogásra lesz szükség. A zenés áhítat egy egész napos programsorozat részeként valósul meg. A családokat délután szabaduló szoba, gyermekfoglalkozások és közösségi programok várják, este pedig a zene kerül a középpontba. A szervezők bíznak abban, hogy az Omega jól ismert dalai több generációt is megszólítanak, és sokan támogatják majd a templom felújítását. A koncert június 14-én este 7 órakor kezdődik a Tótkomlósi evangélikus templomban. Az eseményen befolyt támogatásukat teljes egészében a templom felújítására fordítják.

0: Január 12-én ismét a sporté és az aktív kikapcsolódásé lesz a főszerep Békés Csabán. A mozgás éjszakája programjaim este 6 órától éjfélig várják az érdeklődőket a Szent István téren és további 5 helyszínen, ahol összesen 26 sportágat próbálhatnak ki a résztvevők. Az eseményen ismert edzők, közös kerékpártúra és sárkányhajózás is szerepel a kínálatban. A város idén is csatlakozik az országos sporteseményhez, amelynek célja, hogy minél több embert ösztönözzön a rendszeres testmozgásra. A programok központi helyszín a Szent István tér lesz, de a szervezők a város több pontján is különböző sportos kihívásokkal készülnek. A nagyszínpadi programok 18 órakor kezdődnek Burány Árpád zumba órájával. A 19 órás hivatalos megnyitót követően pénteken ikő tart zónaedzést, majd Szabó Dóra vezeti a zumba foglalkozást. Este 9 órától Schubert Lara irányításával aerobik box alakformáló és zsírégető edzésen vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvény lehetőséget kínál arra is, hogy a résztvevők a belvároson kívül is mozogjanak. A kerékpározás kedvelői egy 15 kilométeres pósteleket érintő túrán vehetnek részt, amely este 8 órakor indul a Szent István térről. Ehhez a programhoz előzetes regisztráció szükséges. Az Élővíz csatornán este 7 órától egészen éjfélig sárkányhajózás várja a vállalkozó kedvűeket a Csaba-Gyöngyös tégétől indulva. Az úszás szerelmeseit az Árpád gyógy és strandfürdő 50 méteres medencéje fogadja este 7 és 10 között, ahol legalább 500 méter teljesítése a kihívás, emellett a vízilabdát is kipróbálhatják az érdeklődők. A futóknak 2 távot hirdettek meg, a 7 kilométeres futás 22 órakor, a 3 kilométeres pedig 22 óra 15 perckor rajtol. Aki pedig nem időponthoz kötött programot keres, a Szent István téren folyamatosan kipróbálhatja többek között az asztali teniszt, az ergométeres evezést, vagy éppen a spinninget. A nagy érdeklődésre és a fenntarthatósági célokra tekintettel idén is meghirdeti Gyula önkormányzata a tavaly elindított gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára elnevezésű környezetszépítő zöldváros marketing akcióját, olvasható város honlapján. A tájékoztatás szerint gyümölcsfát azok a gyulai ingatlan tulajdonosok igényelhetnek, akik saját ingatlanukon rendelkeznek gyümölcsfa ültetésére alkalmas zöld felülettel és lakóhellyel. A jelentkezők egy darab gyümölcsfát választhatnak az alma, körte, bírs, szilva, megy, cseresznye, őszi barack, kajszi barack vagy nektarin fajták közül. Díszfát legalább 3 egymás mellett ingatlan tulajdonosaiból álló gyulai ingatlan tulajdonosi közösségek kérhetnek, amennyiben az ingatlanok előtti közterületen nincs díszfasor vagy más értékes fás, szárú növény. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az új díszfák telepítése nem járhat egészséges fák kivágásával, a fafajtát és a kiültethető darabszámot pedig a városi főkertész határozza meg. A pályázatokat augusztus 1-ig lehet benyújtani személyesen a gyulai polgármesteri hivatal információs pultjánál, postai úton a hivatal címére, valamint elektronikus formában, az aláírt jelentkezési lap beszkenelt vagy lefotózott változatának elküldésével. A jelentkezési lapok letölthetők a város honlapjáról, emellett elérhetők a polgármesteri hivatal információs pultjánál, és kérésre postai úton is kiküldik azokat. További információ telefonon és e-mailben kérhető, a program részletei pedig a Gyulaváros honlapján, valamint a gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára közösségi oldalon olvashatók. A kezdeményezés célja, hogy tovább növelje Gyula zöld felületeinek arányát, miközben a lakosságot is aktívan bevonja a város környezeti értékeinek gyarapításába. A tavalyi program siker alapján az önkormányzat idén is bízik abban, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel, és újabb fák kerülhetnek a kertekbe és a közterületekre. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
2: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Főnök, megyünk a vásárba?
9: Milyen vásárba, Micike?
8: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
10: Nyomtatók széles választéka a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
5: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
5: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúlöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
3: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: A tegnapi és a ma kedvencei.
9: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételire

megcsatolása valósulhat meg, ami jelentősen növeli az ország energiaellátásának biztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét. Csaknem 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az országos

Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az országos mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2018-ban

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
1: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak! Részletek csabacenter.hu.
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor indul. Nem sokára hozok egy üzenetet a Csaba Rádió Facebook oldaláról, a jól megszokott módon ma is továbbítjuk a gondolatokat. Rádiózunk együtt a következő két órában.
2: Csengi a csuanen, nendom, game!

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és itt egy üzenet. Sziasztok, Zoltánt köszönti a családja a születésnapi alkalmából Bella, illetve Tünde írt nekünk ezügyben. Köszönjük szépen az üzenetet, mára címezve, Zoltánnak pedig nagyon boldog születésnapot kívánunk. Isten éltessen egy jó dallal most.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a kívánság műsor, a mai névnaposaink a villők. Rájuk gondoljunk mindenféleképpen, ne feledkezzünk el. Róluk boldog névnapot minden villőnek, illetve Jánosnak is egyébként. A kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal már a végéhez is ért. Viszont a folytatásban is itt vagyok. Rajtól mindjárt a délutáni zenés információs magazin műsor.
3: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, here to stay.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Rajtolt a műsor, és tart még a következő órában is, hozom az érdekességeket a nagyvilágból és a jó zenéket, hogy kiválóan induljon a délután, és folytatódjon, és rádiózunk együtt.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk.
1: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Gólöröm! Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól, és tart ki ön mellett még ebben az órában is érdekes információkkal. Például nem tudom, tudta-e, hogy a szívverésünk igazodik a zene ritmusához, amit hallgatunk általában. Nem sokára hozom ezt az érdekességet a nagyvilágból.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gól öröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: I know you say you know me well, but

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: 25 év!
6: 25 év!
5: 25 millió!
6: Vásárolj a Csobacenterben! Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót! Részletek Csobacenter.hu.
7: Reklámot hallottak.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor. Nem tudom, tudta-e, hogy lassú zenére csökkenhet a pulzusszám, gyors üteműre viszont akár nőhet is, ezért is hat ránk ennyire a zene, a testünk szó szerint együtt rezeg vele. A zene terápiás hatása részben ezen az élettani reakción alapul, ezért érezzük magunkat feltöltődve egy jó dal után, amelyekből nem lesz hiánya folytatásban sem.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Brought my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's go.
2: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Elértünk a műsor végéhez, én köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, jövök holnap is ebben az idősában természetesen, minden jót!

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szent Iván havának 12. napján szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. A mai naphoz kötődő népirigmussal, a mogyoróvaj eredetével, a vörös rózsa jelentésével, sok-sok programmal és még több zenével készültem ma délután. Töltsük együtt az előttünk álló 3 órát.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divataruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divataruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
4: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
8: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Június 12-én a Superman napon. A Superman Day közvetlenül a hollywoodi filmgyártáshoz és egy hatalmas marketing kampányhoz köthető. Bár a képregényhős első füzete 1938 áprilisában jelent meg, 2013-ban hivatalosan június 12-ét nevezték ki a karakter globális ünnepnapjává, mégpedig annak apropóján, hogy ezen a napon mozgósították a rajongókat az Acélember mozifilm premierjére. Egy híres mondás szerint a világon mindössze három fiktív karakter van, akit a föld minden pontján, minden kultúrában azonnal felismernek a gyerekek. Sherlock Holmes, Mickey Egér és Superman. Ma Superman-t ünnepeljük.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm!
4: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

újra úton. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Sama kedvencei. Ez a Csaba. Ez
1: a
0: Csaba.
1: A tegnapi Sama kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak három után is. Június 12-e van. Superment és a Vörös Rózsát is a mai napon ünnepeljük, és ma van a nemzetközi falafel nap is. A közel-keleti fűszeres csicseri borsógolyók igazán egészségesek, kellett nekik egy világnap. És ma ünnepeljük Helsinkit is, hiszen első Gusztáv svéd király 1550-ben pontosan ezen a napon alapította meg a várost. Boldog születésnapot, Helsinki, és szép délutánt, Csaba!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Jó napot kívánok! A világbajnokság első játéknapján Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a szereplését. A házigazdák magabiztos játékkal 2-0-ra múlták felül Dél-Afrikát a nyitó mérkőzésen. A másik találkozón Dél-Korea végig fölényben futballozott és 2-1-re legyőzte Csehországot. A futball ünnepe, ünnep minden labdarúgást szerető embernek és a labdarúgásban, vagy a labdarúgással dolgozónak is. Aki követi, az láthatja, a trollfoci már a VB első napján nagyot ment. Szabó Levente Zsolt, a népszerű Facebook oldal adminja szerint ez nem véletlen van így.
3: Sokan azt mondják, hogy ez a világbajnokság a trollfocinak nagyon kedvez, mert annyi poén lesz benne, mint még soha EB-n vagy VB-n. Egyetértesz ezzel?
4: Igen, már a nyitómeccs is ezt bizonyította, tehát itt a nyitó ünnepségtől elkezdve az, hogy a nyitómeccsnek a színvonala olyan volt, mint egy, nem akarok semmilyen megyei csapatot mesélteni, viszont megye négyben láttam már sokkal jobb mérkőzést, az egész világbajnokság a 16 között fog majd elkezdődni, viszont ami nekünk nagyon-nagyon jó, itt rengeteg anyag lesz, itt nem tudom, olyan csapatok vannak, ugye a nevüket nem tudom kimondani.
3: Ettől függetlenül azért nyilván egy nagyon komoly esemény. Hogyha most a komoly részét nézzük, akkor mit gondolsz, hogy ki juthat el a végéig?
4: Mindenki, nem tudom, valamiért a portugálokat nagyon-nagyon kiemeli, én annyira nem. És ilyenkor szokott az, hogy Portugál megnyeri a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy igen, ezek a tipik dél-amerikai csapatok, akik nagyon menők, ugye Argentina például, én valamiért csodát várok Mexikótól, láttuk ugye az első mérkőzést, mondjuk a játékuk képe alapján annyira nem, de itt aztán a braziloktól is egy nagyon jó eredményt várok. Főleg nem tudom, hogy Neymar kicsit bizonyítani kellene, hogy helye van ebben a válogatottban, hogy Ancelotti ezért nem habisztire osztogatja itt a meghívókat. De Spanyolországot mondom én, németek is szerintem oda-oda piszkálhatnak, és az olaszok. Ja, bocsánat.
3: A magyar válogatott viszont sajnos biztos nem piszkálhat oda, viszont van két érdekes tény. 39. helyen vannak a világranglistán, ugye ez a legfrissebb, és az is tény, hogy van jó néhány olyan csapat, akiket elvertek a mezőnyből, sőt, nézve a mai mérkőzést, a nyitó meccset, akár Dél-Afrika ellen is jó meccset játszottak, így még nagyobb a hiányérzet?
4: Hát természetesen basszus, tehát hogy ugye Új-Zéland miatt Vanuatu se jutott ki, és Fidzsi sem, és az érek miatt mi sem jutottunk ki, sajnos, hát természetesen ez egy óriási nagy hiányérzet, mert viszont, tehát hogy gondolkodjunk gazdasági aggyal, tehát hogy köszönjük szépen a magyar válogatottak, hogy nem jutottak ki, mert itt, amit az VB-re elküldenék pénzt, hát azt nem tudom, tehát évekig fizetni a providentet utána.
2: Ma este magyar idő szerint 9 órától Kanada-Bosznia mérkőzéssel folytatódik a torna, majd hajnalban 3 órától Egyesült Államok-Paraguay meccset rendeznek.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
6: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Mici, kell, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

szólok a kedvencek a legjobb válogatásban június 12-én a mogyoróvajas süti napján. Az Egyesült Államokban olyannyira szeretik a mogyorót, hogy egész márciust mogyoró hónapnak hívják, de van külön napja a földi mogyorónak. Megint másik napja a mogyoróvajnak, és egy harmadik nap pedig a mogyoróvaj szerelmeseit élteti. A mogyoróvaj receptje egyébként több mint 100 éves, és ez szerint a kalendárium szerint ma sütihez kell felhasználni a mogyoróvajat. Ma június 12-én van a mogyoróvajas süti napja. Jó étvágyat azoknak, akik elkészítik a mi délutánunkat. A kedvencek édesítik.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, nyári programot hoztam, ez a Csaba, ahol örömmel adok hírt az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozatról. Az esemény június 19-e és július 2-a között várja az érdeklődőket. Koncertek, kiállítás, színjátszó csoport bemutató és díszteremavató ünnepség is szerepel a programok között. A nyitó hangverseny június 19-én pénteken 18 órakor lesz a művelődési központban, fellép a Békés megyei szimfonikus zenekar. A 13. fúvói zenekari találkozónak a Gödör rendezvénytér ad otthont június 27-én szombaton 18 órától. A nemzetközi vonós zenekari tábor záró hangversenye a Békési Református templomban július 2-án csütörtökön 17 órakor kezdődik. A Békéstarhosi Zenei Napok programsorozata magyarság, a műveltség és a zeneiség hármas egységére épül. Jelentőségét bizonyítja a Magyar Örökségdíj és a Nemzeti Értéktárba való felvétel. A részletes programokról a békésikultúra.hu weboldalon tájékozódhatunk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Szemét.
8: Levittem.
7: Villany.
8: Befizettem.
7: Klíma.
8: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
7: Hol?
8: Kaisai.hu.
9: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
10: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
11: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
12: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
13: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ismét szólnak a kedvencek, ahogyan azt az előbbe is bizonyítottuk, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Június 12-én a Villők és Jánosok névnapján. A Villő új keletű névalkotás, Kodály Zoltánnak köszönhetjük. Egyébként a Villő szó a régi magyar tavaszi téltemető névszokás, a villőzés során énekelt versekben fordul elő. A szó egyébként latin eredetű jelentése lomb. Amennyiben a szlovák vill a szó az eredete, akkor a jelentése tündér. Drága Villők, sok-sok boldogságot! A János, mint bibliai név, oly sokszor szerepel a névnaptárban, de többek között ma is. Isten éltesse azokat a Jánosokat, akik június 12-én ünneplik névnapjukat, és szeretettel köszöntjük azokat, akik június 12-én születtek. Kívánom, hogy legyen részük örömben, boldogságban, jó egészséget!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány a változtatás

és visszaállítják a sztrájkjogokat. A miniszter kiemelte, hogy már zajlik a Klebelsberg intézet átvilágítása és a tankerületi vezetők lecserélése, a cél pedig a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és megbecsülésük növelése. Megdöbbentő adatokat közölt a kórházi klímaberendezések állapotáról az egészségügyi miniszter, aki elárulta, hogy a kritikus területeken lévő

0: A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Holnap sok napsütés várható, itt-ott záporra az ivatarral. Hajnalban 9, míg holnap délután 25 fok várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ezért szeretjük a Csabát, csak is jó zene szól, és ráadásul a legjobb válogatásban. Mindjárt folytatjuk a kedvencekkel. Ma június 12-én a Vörös Rózsák ünnepén. A vörös rózsa nem más, mint a szerelem, a kötődés, a vágy kifejezése. Ugyanis a vörös szín az energiát, az életerőt jelképezi. Egyetlen szál vörös rózsával annyi mindent el lehet mondani. Aki nem hiszi, járjon utána. És Vörös Rózsa beszerző körútra is ajánlom magunkat. No meg a kedvenceket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
8: Most forduljon jobbra és menjen egyenesen 50 métert.
9: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
10: Szemét.
11: Levittem.
10: Villany.
11: Befizettem.
10: Klíma.
11: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
10: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

júniusi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, mi június egyik remek zöldsége a cukkini, ebből készítünk most valamit. Ugye mindenki ismeri a tócsnit, vagy más néven lapcsánkát. Ez általában krumpliból készül, de elkészíthetjük cukkiniből is. Lereszeljük egy nagy lyukúreszerűn és megszórjuk sóval. 10 percig hagyjuk állni, ezután pedig kinyomkodjuk a levét. Akkor tudunk igazán alaposak lenni, hogyha a konyharuhába tesszük a sózott cukkinit, és csavarjuk. Így az összes létől megszabadulunk. A kinyomkodott cukkinit egy tálba tesszük, hozzáadjuk a tojásokat, reszelt sajtot és fokhagymát. Hozzá keverjük az olaszos fűszereket, sót, borsot, oregánót és bazsalikomot. Annyi lisztet adjunk hozzá, hogy sűrű masszát kapjunk. Előmelegített sütőbe, gofri sütőbe vagy serpenyőbe kell belesimítani. 5-7 perc alatt aranybarna lesz, teljesen ropogós. Hogyha görög joghurtot fokhagymával, citromlével keverünk el, akkor kész is a mártogatós. A cukkini tócsnihoz jó étvágyat!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
1: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
8: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
5: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
5: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
5: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
5: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
5: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Csaba.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en június 12-én a mogyoróvajas keksz ünnepén. Egyes források szerint George Washington Carver, egy alabamai amerikai mezőgazdász, 1916-ban összeállított egy szakácskönyvet. Ebbe 105 darab földi mogyorós receptet válogatott össze. Ő rögzítette elsőként a mogyoróvaj receptjét, melyet az 1920-as évek elején a kekszekben is felhasználtak. Szóval a mogyoróvajas kekszet több mint 100 éve ismerjük, és aki kipróbálta, az pontosan tudja, hogy miért szeretjük. Ma van az ünnepe.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Jó napot kívánok! A világbajnokság első játéknapján Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a szereplését. A házigazdák magabiztos játékkal 2-0-ra múlták felül Dél-Afrikát a nyitó mérkőzésen. A másik találkozón Dél-Korea végig

0: Az, hogy a nyitómeccsnek a színvonal olyan volt, mint egy, nem akarok semmilyen megyei csapatot mesélteni, viszont megye négyben láttam már sokkal jobb mérkőzést. Az egész világbajnokság a 16 között fog majd elkezdődni, viszont ami nekünk nagyon-nagyon jó, itt rengeteg anyag lesz, itt nem tudom, olyan csapatok vannak, ugye a nevüket nem tudom kimondani.
1: Ettől függetlenül azért nyilván egy nagyon komoly esemény. Hogyha most a komoly részét nézzük, akkor mit gondolsz, hogy ki juthat el a végéig?
0: Mindenki, nem tudom, valamiért a portugálokat nagyon-nagyon kiemeli, én annyira nem, és ilyenkor szokott az, hogy Portugál megnyeri a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy igen, ezek a tipik dél-amerikai csapatok, akik nagyon menők, ugye Argentina például, én valamiért csodát várok Mexikótól, láttuk ugye az első mérkőzést, mondjuk a játékuk képe alapján annyira nem, de itt aztán a braziloktól is egy nagyon jó eredményt várok, főleg nem tudom, hogy Neymar kicsit bizonyítani kellene, hogy helye van ebben a válogatottban, hogy Ancelotti ezért nem habisztire osztogatja itt a meghívókat, de Spanyolországot mondom én, németek is szerintem oda-oda piszkálhatnak, és az olaszok, ja, bocsánat.
1: A magyar válogatott viszont sajnos biztos nem piszkálhat oda, viszont van két érdekes tény, 39. helyen vannak a világranglistán, ugye ez a legfrissebb, és az is tény, hogy van jó néhány olyan csapat, akiket elvertek a mezőnyből, sőt, nézve a mai mérkőzést, a nyitó meccset, akár Dél-Afrika ellen is jó meccset játszottak, így még nagyobb a hiányérzet?
0: Hát természetesen basszus, tehát hogy ugye Új-Zéland miatt Vanuatu se jutott ki, és Fidzsi sem, és az érek miatt mi sem jutottunk ki, sajnos, hát természetesen ez egy óriási nagy hiányérzet, mert viszont, tehát hogy gondolkodjunk gazdasági aggyal, tehát hogy köszönjük szépen a magyar válogatottak, hogy nem jutottak ki, mert itt, amit az VB-re elküldenék pénzt, hát azt nem tudom, tehát évekig fizetni a providentet utána.
1: Ma este magyar idő szerint 9 órától Kanada-Bosznia mérkőzéssel folytatódik a torna, majd hajnalban 3 órától Egyesült Államok-Paraguay meccset rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
6: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
3: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
7: Valamint online a jokaiszínház.hu oldalon.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: 25 év.
11: 25 év.
10: 25 millió.
11: Vásárolj a Csabacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Egy kedvenc a másik után, a tegnap is a ma kedvencei. Ez a Csaba. Örülök, hogy együtt töltöttünk néhány órát. A munkaidőből már nincs is olyan sok. Éjjel-nappal szólnak a kedvencek itt a Csabán. Velük kívánok további kellemes kikapcsolódást, abban bízva, hogy holnap is találkozunk. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg kettészakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% között

Összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által

0: folytatja munkáját.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
5: Körös Hírcentrum.
6: Közlekedési információ.
7: Békésav és Telegerendás között közműépítés miatt van félpályás útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácás Kaszaper között lehet lassabb a közlekedési útat.
3: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: ma.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha. És hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
8: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
9: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
10: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
11: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.

0: 9 rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 12-e péntek van, a mai napon a villők ünneplik névnapjukat. A villő magyar eredetű női név, újabb keletű magyar névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyermekkórusának címe nyomán. A villő szó a villőzés során énekelt versekben fordul elő, valószínűleg a latin villus szóból ered, aminek jelentése lomb, mivel a lányok villőzéskor fűzágakkal járták a falut, és összefügghet a szlovák villaszó is, amelynek jelentése tündér. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Mexikó után a másik két társházigazda, Kanada és az Egyesült Államok is megkezdi szereplését a világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és nagy valószínűséggel a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú lesz. A kanadaiak két fontos játékos nélkül készülnek az összecsapásra. A csapatkapitány Alfonso Davis, valamint a védő Moise Bombito sérülés miatt nem lesz ott a pályán. A gólszerzés terhe ezúttal is Jonathan David vállát nyomja majd, aki 39 találatával a kanadai válogatott legeredményesebb futballistája. A bosnyákok a 40 éves Edin Dzeko-ban bíznak, aki a tapasztalatával segítheti csapatát egy olyan találkozón, amelynek a győztese óriási lépést tehet a továbbjutás felé. A mérkőzést a magyar válogatott támadója, a Red Bull Salzburg légiósa Regic Damir különös izgalommal várja, ami nem véletlen.
4: Nyilván fogom nézni a bosnyákokat, hiszen apukám az onnan származik, és onnan van az egyik legjobb barátom Salzburgban, úgyhogy nekik is fog szurkolni, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk a VB-n.
3: Hajnalban az Egyesült Államok Paraguay ellen mutatkozik majd be Los Angelesben, az amerikaiak a csoport első helyére pályáznak, és a papírforma alapján esélyesként lépnek pályára. A mérkőzés körül politikai téma is akadt, Donald Trump nem lesz ott az amerikaiak nyitó meccsén, a szervező bizottság közlése szerint az elnök programja túl zsúfolt, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a torna későbbi szakaszában nagyobb szerepet vállal a világbajnokság eseményeiben. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor, az Egyesült Államok Paraguay összecsapás magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődik majd.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
5: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Csaba Rádió.
1: Június 12-e péntek van, Nédú Gézát hallják. Hölgyeim és uraim, a mai napon ünnepelné 83. születésnapját a 2020-ban elhunyt Benkő László, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zenész, billentyűs és zeneszerző, az Omega együttes egykori tagja. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 12-e péntek van, a mai napon ünnepli 47. születésnapját Gáspár Laci, fonogram díjas magyar énekes, dalszerző és televíziós személyiség, aki a Megasztár című televíziós műsor első évadában tűnt fel. A műsor első évadában a harmadik helyig jutott és elnyerte az év férfi hangja címet. Legismertebb slágerei közé tartozik a Hagyd meg nekem a dalt, a Forog a föld és a Sosem vagy egyedül, rendszeresen készít dalokat és képzett basszusgitárosként is tevékenykedik. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, folytatódik a péntek, jönnek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
5: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
5: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: kedvencei.
1: Mégismegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
4: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
5: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
6: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
7: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
8: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
9: Vágj bele most, fizes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
10: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Június 12-e péntek van, Nédo Géza köszönti önöket, hölgyeim és uraim. 177 évvel ezelőtt szabadalmaztatta Louis Hazlett a gázmaszkot. Az amerikai feltaláló 1849. június 12-én kapta meg a szabadalmat egy olyan eszközre, amelyet Inhaler or Lung Protector néven, vagyis belélegző vagy tüdővédő néven jegyeztek be. Az eszköz egy porszelep és egy nedves gyapjú szűrő segítségével tisztította meg a belélegzett levegőt a portól és a füsttől. Célja elsősorban bányászok és tűzoltók védelme a veszélyes gázok és a füst ellen. Bár a modern vegyi fegyverek ellen is védő gázmaszkok csak később az első világháború idején terjedtek el, Hazlett találmánya fektette le a mai gázálarcok technológiai alapjait. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes pénteket és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 12-e péntek, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Egyre több a rolleres baleset, a szakemberek a megelőzés fontosságára figyelmeztetnek. Omega dalokkal támogatják a Tótkomlósi evangélikus templom felújítását. 26 sportág várja az érdeklődőket a mozgás éjszakáján Békés Csabán. Fákat oszt az önkormányzat Gyulán, augusztusig lehet jelentkezni. Országszerte egyre több elektromos rollerrel kapcsolatos baleset történik, különösen a nyári hónapokban. A szakemberek szerint a sérülések számának emelkedése miatt kiemelten fontos a megelőzés, a megfelelő védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása. Dr. Csotya János, a Békésvár megyei központi kórház megyei mozgásszervi sebészeti osztályának osztályvezető főorvos arról számolt be, hogy az elmúlt években főként nyáron jelentősen megnőtt a rolleres balesetek száma, ami komoly terhet ró a sürgősségi ellátásra. A tapasztalatok szerint a balesetek során leggyakrabban a fej, az arc és a felső végtagok sérülnek meg. Ebben szerepet játszik az is, hogy az elektromos rollerek használatánál jelenleg nem kötelező a védőfelszerelések viselése. A főorvos elmondta, hogy a koponya, arc és felső végtagi sérülések rendkívül gyakoriak. Hozzátett, hogy a megfelelő védőruházat hiánya miatt ezek a testtájak fokozottan veszélyeztetettek. Kiemelt, hogy a műtéti beavatkozást igénylő sérülések esetében a rehabilitációs idő jelentősen meghosszabbodott. A súlyos koponya sérülések utáni felépülés pedig sok esetben kiszámíthatatlan. A szakember szerint a balesetek jelentős része megelőzhető lenne. A rollert használóknak azt javasolja, hogy minden esetben viseljenek megfelelő védőfelszerelést és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Mint fogalmazott, ajánlott a fej, koponya és arcvédelem, valamint a különböző ízületvédők használata is. Emellett a legfontosabbnak a KRESZ szabályok pontos betartását és a folyamatos figyelmet nevezte, hangsúlyozva, hogy az elektromos roller is közlekedési jármű, amellyel ugyanúgy lehet balesetet szenvedni, mint bármely más eszközzel. A szakemberek bíznak abban, hogy a megfelelő tájékoztatás és a tudatosabb közlekedés hozzájárulhat a rolleres balesetek számának csökkenéséhez, és kevesebben szorulnak majd sürgősségi vagy kórházi ellátásra. Különleges zenés áhítatra várják az érdeklődőket június 14-én a Tótkomlósi evangélikus templomban. Az est vendége Szekeres Tamás, az Omega együttes gitárosa lesz, aki zenésztársaival a legendás zenekar legismertebb dalait adja elő. A programban közreműködik a Békés Csabai evangélikus vegyeskar is. A rendezvény célja közös zenéjemény mellett a templom felújításának támogatása. A kezdeményezésről Kutyai Dániel és Spisák Katilla evangélikus lelkészek elmondták, szerintük a zenés áhítat egyszerre kulturális és hitéleti esemény, amelynek fontos része, hogy a zene mellett Isten igéje is megszólaljon. A szervezők azt szeretnék, hogy a program olyanokat is megszólítson, akik ritkábban látogatják a templomot. A gyülekezet számára hosszú ideje kiemelt feladat a templom állapotának javítása. A közel 230 éves épület Tótkomlós egyik legismertebb jelképe, amely nem csak az evangélikus közösség, hanem az egész város számára meghatározó értéket képvisel. A műemléki védettség alatt álló templom felújítása ugyanakkor jelentős anyagi ráfordítás igényel. A lelkészek arról is beszámoltak, hogy az elmúlt években több karbantartás és állagmegóvási munkát már elvégeztek. Egyebek mellett korszerűsítették az elektromos hálózat egy részét is. A teljes felújítás azonban várhatóan több ütemben valósulhat meg, amelyhez széles körű összefogásra lesz szükség. A zenés áhítat egy egész napos programsorozat részeként valósul meg. A családokat délután szabaduló szoba, gyermekfoglalkozások és közösségi programok várják, este pedig a zene kerül a középpontba. A szervezők bíznak abban, hogy az Omega jól ismert dalai több generációt is megszólítanak, és sokan támogatják majd a templom felújítását. A koncert június 14-én este 7 órakor kezdődik a Tótkomlósi evangélikus templomban. Az eseményen befolyt támogatásokat teljes egészében a templom felújítására fordítják.

0: Január 12-én ismét a sporté és az aktív kikapcsolódásé lesz a főszerep Békés Csabán. A mozgás éjszakája programjaim este 6 órától éjfélig várják az érdeklődőket a Szent István téren és további 5 helyszínen, ahol összesen 26 sportágat próbálhatnak ki a résztvevők. Az eseményen ismert edzők, közös kerékpártúra és sárkányhajózás is szerepel a kínálatban. A város idén is csatlakozik az országos sporteseményhez, amelynek célja, hogy minél több embert ösztönözzön a rendszeres testmozgásra. A programok központi helyszíne a Szent István tér lesz, de a szervezők a város több pontján is különböző sportos kihívásokkal készülnek. A nagyszínpadi programok 18 órakor kezdődnek Burány Árpád zumba órájával. A 19 órás hivatalos megnyitót követően péntekenig ő tart zónaedzést, majd Szabó Dóra vezeti a zumba foglalkozást. Este 9 órától Schubert Lara irányításával aerobik box alakformáló és zsírégető edzésen vehetnek részt az érdeklődők. A rendezvény lehetőséget kínál arra is, hogy a résztvevők a belvároson kívül is mozogjanak. A kerékpározás kedvelői egy 15 kilométeres pósteleket érintő túrán vehetnek részt, amely este 8 órakor indul a Szent István térről. Ehhez a programhoz előzetes regisztráció szükséges. Az élővíz csatornán este 7 órától egészen éjfélig sárkányhajózás várja a vállalkozó kedvűeket a Csaba Gyöngyös tégétől indulva. Az úszás szerelmeseit az Árpád Gyógy és Strandfürdő 50 méteres medencéje fogadja este 7 és 10 között, ahol legalább 500 méter teljesítése a kihívás, emellett a vízilabdát is kipróbálhatják az érdeklődők. A futóknak 2 távot hirdettek meg, a 7 kilométeres futás 22 órakor, a 3 kilométeres pedig 22 óra 15 perckor rajtol. Aki pedig nem időponthoz kötött programot keres, a Szent István téren folyamatosan kipróbálhatja többek között az asztali teniszt, az ergométeres evezést, vagy éppen a spinninget. A nagy érdeklődésre és a fenntarthatósági célokra tekintettel idén is meghirdeti Gyula önkormányzata a tavaly elindított gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára elnevezésű környezetszépítő zöldváros marketing akcióját, olvasható város honlapján. A tájékoztatás szerint gyümölcsfát azok a gyulai ingatlan tulajdonosok igényelhetnek, akik saját ingatlanukon rendelkeznek gyümölcsfa ültetésére alkalmas zöld felülettel és lakóhellyel. A jelentkezők egy darab gyümölcsfát választhatnak az alma, körte, és szilva, megy, cseresznye, őszi barack, kajszi barack vagy nektarin fajták közül. Díszfát legalább 3 egymás mellett ingatlan tulajdonosaiból álló gyulai ingatlan tulajdonosi közösségek kérhetnek, amennyiben az ingatlanok előtti közterületen nincs díszfasor vagy más értékes fás szárú növény. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az új díszfák telepítése nem járhat egészséges fák kivágásával, a fafajtát és a kiültethető darabszámot pedig a városi főkertész határozza meg. A pályázatok augusztus 1-ig lehet benyújtani személyesen a gyulai polgármesteri hivatal információs pultjánál, postai úton a hivatal címére, valamint elektronikus formában, az aláírt jelentkezési lap beszkenelt vagy lefotózott változatának elküldésével. A jelentkezési lapok letölthetők a város honlapjáról, emellett elérhetők a polgármesteri hivatal információs pultjánál, és kérésre postai úton is kiküldik azokat. További információ telefonon és e-mailben kérhető, a program részletei pedig a Gyulaváros honlapján, valamint a gyümölcsfát a portára, díszfát az utcára közösségi oldalon olvashatók. A kezdeményezés célja, hogy tovább növelje Gyula zöld felületeinek arányát, miközben a lakosságot is aktívan bevonja a város környezeti értékeinek gyarapításába. A tavalyi program siker alapján az önkormányzat idén is bízik abban, hogy sokan élnek majd a lehetőséggel, és újabb fák kerülhetnek a kertekbe és a közterületekre. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba
4: Rádió.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 12-e péntek van, a mai napon ünnepli 73. születésnapját Slamovics István, vagyis Lamó, legendás magyar szólógitáros, énekes, zeneszerző és dalszövegíró, aki leginkább az Edda művek klasszikus, vagyis bakancsos korszakának meghatározó alakjaként vált országszerte ismerté. 1953. június 12-én született Miskolcon, zenéje jellegzetes gitárjátéka és dalszövegei alapjaiban határozták meg a 70-es évek végének és a 80-as évek elejének magyar rockzenéjét. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: műsorunk kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Remélem sokaknak elindult már a hétvége, mi is hozzátesszük a magunkét, azaz a legjobb dalokat és a sok-sok színes, érdekes hírt. Hello, Szalai Balázs vagyok, ma is hozom a következő órákban ezeket, a legjobb hangulatot is ígérhetem, úgyhogy mindenképpen érdemes a Csaba Rádiót választani.

0: A Tegnapisommal kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Mexikó után a másik két társházigazda, Kanada és az Egyesült Államok is megkezdi szereplését a világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és nagy valószínűséggel a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú lesz. A kanadaiak két fontos játékos nélkül készülnek az összecsapásra. A csapatkapitány Alfonso Davis, valamint a védő Moise Bombito sérülés miatt nem lesz ott a pályán. A gólszerzés terhe ezúttal is Jonathan David vállát nyomja majd, aki 39 találatával a kanadai válogatott legeredményesebb futballistája. A bosnyákok a 40 éves Edin Dzeko-ban bíznak, aki a tapasztalatával segítheti csapatát egy olyan találkozón, amelynek a győztese óriási lépést tehet a továbbjutás felé. A mérkőzést a magyar válogatott támadója, a Red Bull Salzburg légiósa Regici Damir különös izgalommal várja, ami nem véletlen.
5: Nyilván fogom nézni a bosnyákokat, hiszen apukám az onnan származik, és onnan van az egyik legjobb barátom Salzburgról, úgyhogy nekik is fog szurkolni, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk a VB-n.
4: Hajnalban az Egyesült Államok Paraguay ellen mutatkozik majd be Los Angelesben, az amerikaiak a csoport első helyére pályáznak, és a papírforma alapján esélyesként lépnek pályára. A mérkőzés körül politikai téma is akadt, Donald Trump nem lesz ott az amerikaiak nyitó meccsén, a szervező bizottság közlése szerint az elnök programja túl zsúfolt, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a torna későbbi szakaszában nagyobb szerepet vállal a világbajnokság eseményeiben. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor, az Egyesült Államok Paraguay összecsapás magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődik majd.
3: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel. Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Több mint 300 millió dollárért adta el zenei katalógusát a Red Hot Chili Peppers. A banda óriási üzletet kötött a Warner Music vállalattal. A megállapodás 13 stúdióalbumot érint. Nem ez az első nagy üzletük. 5 éve már a kiadói jogaikat is eladták, körülbelül 150 millióért. A szakmai lapok szerint a Peppers dalai évente nagyjából 26 millió dolláros bevételt termelnek, így a zenekar katalógusa ma is az egyik legértékesebb a rock világában. A Warner számára pedig különösen fontos lehet ez a megállapodás, hiszen a legendás csapat több ikonikus albuma is náluk jelent meg már a 90-es évektől kezdve.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnapi és a ma kedvencei.
8: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Jó, gyorsan visszatér a nyár, fokozatosan egyre melegebb lesz a hétvégén, már közelíthetjük ismét a 30 Celsius fokot. Vasárnap jöhetnek kósza záporok, de állítólag nem ez lesz a jellemző. Szóval fényvédőkrémeket elő, irány a szabadba, ha lehet akkor valamilyen strand közelébe, az előttünk álló hétvégén, hiszen nagyon kellemes, igazán nyárias időben lesz részünk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ayy.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hello ismét mindenkinek, aki a Csaba Rádiót hallgatja, én Hászalai Balázs vagyok, hozom nektek a folytatásban is a jobbnál jobb muzsikákat, a hétvégére hangoló kedvenceinket. Már indítom is a következőt, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezt az órát megint csak együtt fogjuk tölteni.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Újabb szupersztár érkezéséről kaptunk hírt. Lenny Kravitz ismét Budapestre jön. Nyáron látogat majd a magyar fővárosban négyszeres Grammy-díjas ikon, egészen pontosan augusztus 2-án ad koncertet a Budapest Arénában. A bejelentés szinte napra pontosan 2 évvel követi nagy sikerű teltházas fellépését, ami hazánkban volt, akkor járt nálunk utoljára az előző turnéja részeként. A most indult kreatív korszakát a nemzetközi sajtó egyre többször emlegeti, hiszen azt mondják a kritikusok, hogy az alkotó, az előadó lendülete töretlen. Rajongói klubjának tagjai már mostantól megválthatják a jegyet erre a jövő évi budapesti koncertre is. Kravitz legutóbbi albuma amúgy 2024-ben jelent meg, mi azonban egy korábbi slágerét elevenítjük most fel.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Élményüzletet nyitott Ibizán a Tomorrowland. A világhírű elektronikus zenei brand egy futurisztikus központot hozott létre. Az 500 négyzetméteres tér legnagyobb attrakciója a tetőterasz lett, ahol naplemente és DJ-szettekkel várják a vendégeket. A helyszínen DJ workshopok és saját tetováló stúdió is működik, szóval a rajongók szó szerint örök emlékeket vihetnek haza a szigetről. A szervezők a Tomorrowland különleges világát szeretnék a nyári szezonra beköltöztetni Ibizára, így a nem mindennapi boltban olyan nevek is fel fognak lépni, mint Armin van Buuren vagy Martin Garrix.

0: Viszel.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
5: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
5: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ha már ilyen sok időt együtt töltöttük, akkor tegyétek ezt a hajrára is, azaz maradjatok a Csaba Rádióval. Én hozom a legjobb dalokat, ahogy ezt már megszokhattátok. A folytatásban is, úgyhogy jó ejtőzést kívánok nektek ma estére, még a hátralévő időnkre, a közös együtt töltött időszakra. Hozom tehát a legjobbakat. Erre számíthattok. Hászalai Balázs vagyok, jó rádiózást! Oh,

0: Csaba Rádió.
1: Visszanéz a múltjára, és megpróbál megnyitni egy új korszakot az életében. Lábas Viki a vadonatúj dalával, ez az Álompor című szerzemény, amely a balatoni gyerekkor emlékeiből építkezik, miközben arról is szól, hogyan válhatnak valóra a régi álmok. Az énekesnő a Margaret Island feloszlása után tudatosan keres új zenei utakat, ez az Álompor című nóta pedig már ezt a személyesebb, intimebb világot mutatja meg. Lábas Viki dolgozik már a további szerzeményeken is, amelyeket idén szintén szeretne kihozni, addig is itt van nekünk az újdonság, az Álompor.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Csodaország felé veszi az irányt Sabrina Carpenter. A sztár élete egyik legizgalmasabb szerepére készül, Alice bőrébe bújik egy új zenés filmfeldolgozásban. A történet modern, filmszerű változatában az énekesnő nem csak főszereplő, hanem producer is lesz. Ezzel egy régi álmát váltja valóra. A cselekmény résztetei egyelőre titkosak, de Carpenter régi rajongója a történetnek, így a feldolgozása hatalmas figyelem irányul, azt mondják, hogy így biztos, hogy nagyon jó lesz. A projekt Sabrina első nagy filmes vállalkozása azóta, hogy a világ egyik legkeresebb

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Nem csak ma, hanem holnap este is a kedvenceitek szólnak, úgyhogy én várlak benneteket a szokott időben, szombaton, amikor ráadásul egy picivel többet is tölthetünk majd együtt egy jó órával, úgyhogy remélem találkozunk. Addig is töltsétek kellemesen a hétvégét, éjszakára pedig jó pihenés nektek. Ászarai Balázst hallottátok. Köszi, hogy itt voltatok.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Idén is indulnak a nyári napközis táborok Békéscsabán. Új háziorvos kezdte meg a munkát a 9-es kerületben. Életveszélyes baleset történt egy elzárt gyárterületen. Összefogást csörget a klímaváltozás és a vízhiány a vadgazdálkodásban. Már is mondom a részleteket. Békéscsaba önkormányzata idén is megszervezi a nyári napközis táborokat, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan összegyűjtötte azokat az információkat, amelyek segítik a szülőket a különböző táborok és szabadidős programok közötti választásban. A táborokba a városban élő 6-12 éves gyerekeket várják június 29 és július 31 között 5 héten át. A helyszínek változatlanok, a Lencsési Általános Iskola, valamint az Erzsébet helyi általános iskola Madács utcai telephelye ad otthont a programoknak. A lebonyolítást a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ végzi. A tábor első napjától kezdve biztosítják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, valamint a szociális gyermekétkeztetést várhatóan június 29 és augusztus 27-e között. A résztvevőknek az étkezés térítési díját, valamint az eseti fizetős programok, például mozi, dottó vagy egyéb belépők költségét kell megfizetniük. Az étkeztetés díjai megegyeznek az iskolaidőben érvényes összegekkel, a normál étkezés 1300, a speciális vagy diétás pedig 2371 forint gyermekenként naponta. A programokat a tábor helyszínek szervezik a városi intézmények, valamint civil és sportszervezetek közreműködésével. Az önkormányzat emellett összeállította a városban elérhető további nyári táborok listáját is, ahol a gyerekek élményekben gazdag napokat tölthetnek. A gyűjtés folyamatosan frissül és nem teljes körű. A kiadvány online is elérhető. A 9-es számú választókerületben új háziorvos állt szolgálatba. A nyugdíjba vonult dr. Róka Miklóst június 1-től dr. Krisztóf Ágnes váltotta a Mokri utcai rendelőben. A helyszínen Bálint József alpolgármester is felkereste az új orvost, akivel az alapellátás minőségének fontosságáról beszélgetett. A tájékoztatás szerint dr. Róka Miklós több évtizeden át magas szakmai színvonalon és nagy emberséggel látta el feladatait, majd nyugdíjba vonult. A várossal kötött szerződés alapján mostantól dr. Krisztóf Ágnes végzi a körzet háziorvos teendőit. Az alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy egy felkészült és elkötelezett szakember kezdte meg a munkát, aki több mint 10 évet dolgozott a központi kórház neurológiai és infektológiai osztályán. A találkozó során az új háziorvos elmondta, hogy már szegedi egyetemi évei alatt tudta, hogy egyszer saját közösségért szerette dolgozni, ezért számára természetes volt, hogy visszatér Békéscsabára. A beszélgetésben egyetértettek abban, hogy a háziorvosi ellátás a gyógyítás első és egyik legfontosabb állomása, és az alapellátás minősége meghatározza az egész egészségügyi rendszer működését, fogalmazott Bálint József alpolgármester.

0: Egy 17 éves fiatal súlyosan megsérült, miután lezuhant egy épület tetejéről egy Békéscsabai kerítéssel lezárt és üzemen kívüli gyárterületen. A baleset még május 30-án történt az Orosházi úton, ahová három fiatal illetéktelenül jutott be, kijátszva az őrzővédőszolgálat figyelmét. A vállalat tájékoztatása szerint a fiatalok a munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. Társai értesítették a mentőket, akik a 17 éves sérült életveszélyes állapotban szállították kórházba. A cég hangsúlyozta, hogy a gyárterület elzárt magánterület, ahol a belépés szigorúan tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem nélkül súlyos baleset veszélyt jelentenek. A vállalat arra kér mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében ne próbáljon behatolni üzemen kívüli ipari területekre, mert még a tulajdonos gondos elővigyázatossága mellett is fokozott veszélynek lehetnek kitéve. A Békéscsabai gyár vezetése együttérzését fejezte ki a megsérült fiatal és családja felé, és bízik a mielőbbi teljes felépülésben. A klímaváltozás és a tartós vízhiány miatt elkerülhetetlenné vált, hogy a vadgazdálkodási szervezetek és a vízügyi szakemberek az agrártermelőkkel együttműködve keressenek megoldásokat. Derült ki az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezetének hétfői tájékoztatásából. A szervezet titkára szerint a hangsúly egyre inkább a vadászatatásról, a vadgazdálkodásra helyeződik át. A beszámoló szerint az idei szaporulatok egyelőre nem mutatkoznak meg, sem ősz, sem mezei nyúl, sem fácán állományban, pedig ezek jelentik a térség fő bevételi forrását. A korábban tapasztalt őzelhullást a klímaváltozás és a vízhiány okozhatta, amelyet az utóbbi időben indult programok, például a Vizet a tájba kezdeményezés kedvezően befolyásoltak. A titkár arról is beszélt, hogy az enyhetelek és a korai felmelegedés miatt lerövidül az agancs felrakás időszaka, így az agancsok súlya is csökken. Bár idén több mint 1500 trófeát bíráltak el a vármegyében, 150 nemzetközi pont feletti bak még nem került a rendszerbe. Új kihívást jelent az is, hogy az üzekedési időszak a klímaváltozás miatt elnyúlt, még korábban július végén vagy augusztus elején zajlott, tavaly már június közepén megkezdődött. A kisebb növényzet miatt a gazdálkodók későbbre halasztják a vágást, ami most kedvez a vadállománynak, javítja az őzgidák és a fácán csibék túlélési esélyeit. A nyulak betegségeivel kapcsolatban elhangzott, hogy bár ősszel erősödött a vírus, a téli lehűlés visszavetette és csak szigetszerű elhullást okozott. A megyei szervezet a Soproni Egyetemmel együttműködve vérmintákat gyűjt egy kutatáshoz, amelytől azt várják, hogy kimutassa a természetes rezisztencia kialakulását. A nyulak esetében jelenleg a vadkár védelem a fő feladat, amelyet nem kilövéssel, hanem megelőző módszerekkel, így kémiai szerekkel és villanypásztorral igyekeznek megoldani. Idén először a megyei szervezetek maguk dolgozhatták ki a vadgazdálkodási pályázati rendszert, a 29 millió forintos keretösszegből 80%-os támogatási intenzitással, elsősorban a krónikus vízhiány kezelésére és itatóberendezések beszerzésére fókuszáltak. Erdőgazdálkodókkal és termelőkkel egyeztetnek arról, hová kerüljenek az itatóvájuk. A vármegyében működő 84 vadászatra jogosult társaság közül 66 nyújtott be pályázatot, és 61 nyert is. A támogatásokból főként napelemes szivattyúkat, itatóvájukat, hordozható itatókat, valamint távcsöveket és kamerarendszereket vásároltak az állomány felméréshez. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. Békéscsabán egy sörözőben június 3-án este két férfi bántalmazott egy vendéget, majd elvették telefonját és bankkártyáját. A sértett, aki ittassága miatt nem tudott védekezni, csak két nappal később tett bejelentést. A rendőrök azonosították a támadókat, egy 33 és 34 éves békéscsabai férfit gyanúsítanak kifosztás elkövetésével. Az Andrássy úton június 5-én délután egy 23 éves férfi belerúgott egy parkoló motorba, amely az oldal borult, 80 ezer forintos kárt okozva. A rendőrség garázdaság védségével gyanúsítja az elkövetőt. Még Gyoma Endrő dönszintén ezen a napon kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak egy férfinál. A Bajcsi Zsilinszki úton igazoltatták, majd előállítása után a gyors tesztje pozitív lett. A 26 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntető eljárás. A Szeghalmi Kossuth téren június 7-én hajnalban igazoltattak egy autóvezetőt, akinél az alkoholszonta ittasságot jelzett. Kiderült, hogy a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől. A nőt előállították és ittas vezetés, valamint az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt büntető eljárást indult ellene.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjeles házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi házként ez még működhet.
3: Ehhez hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, most nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor, biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztján egy oszlopot, legalább meghagyta. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már régen

0: alkalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a fa szerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
1: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
0: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 cm magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek. Nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínű, akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket. Magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Nagyon ritka. Nagyon ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal jár. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem elő, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mint nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek meg azért tudták, hogyha ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket, nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestővel, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéül ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba. 88.9 Csaba Rádió.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Érvel nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel, csak egy a
1: sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: mit érve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte, csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Tudom, egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

I am the son of the sun.